90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan lezárulhat a hetes cikkelyes eljárás, hőségriasztás él. Nem érdemes hanyagolni az olvasást a nyáron. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szíves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28% is eshetnek, és akár 36% is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Fokozódik a kánikula, forró napos idő várható ma. Egy-egy zápor, zivatar csupán északon és a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A nyugatias szél csak nyugaton, északnyugaton élénkülhet fel. A meleg reggelt követően pedig délutára 31-36 fokot mérhetünk. Késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő várható, több záporral, zivatarral, gyakran viharokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Újabb környezeti nevelési fejlesztéssel gazdagodott a Pálkozdi Katonai Emlékpark. Újjáéled az ifjabb Ocskai Gábor emléktorna. Kánikulában lesz részünk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. A rejtett képességvesztése hívta fel a figyelmet rádiónkban Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője hangsúlyozta, a hosszú szünet alatt gyengülhetnek az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció és a tanulási állóképesség.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28% is eshetnek, és akár 36% is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Újabb menetrendfejlesztése készül Székesfehérvár. Ősszel több, eddig autóbusszal nem kiszolgált városrész is bekapcsolódhat a helyi közösségi közlekedésbe. A tervek szerint Harmatos Völgy, Sóstó 1 és 2, valamint Öreghegy 1-es területe is elérhetővé válnak. A fejlesztést 3 új elektromos minibusz forgalomba állítása teszi lehetővé. A járművek jelenleg gyártás alatt állnak, várhatóan ősszel érkeznek Székesfehérvárra. A menetrendmódosítás tervezetét a város társadalmi egyeztetése bocsátja, a lakosok is véleményezhetik majd a tervezetet, változásokat, írja székesfehérvár.hu. 14. alkalommal rendezik meg az Emlékparki Nyár programsorozatot június 26-a és augusztus 7-e között. Az eseményt a Katonai Emlékpark Pákozd Sukoró területén tartják. A szabadtéri rendezvénysorozat idén is koncertekkel, irodalmi estekkel és zenei különlegességekkel várja a közönséget. A programban több ismert művész is szerepel, köztük Bródi János, Mácsai Pál és Paja Bea. A nyitóestet Szekeres Adrián, Faludi Judit és Szenthelyi Krisztián Összehangolva című műsora adja. A nyitó koncert ingyenesen látogatható, írja Feol. Ismét meghirdette az életműdíj odaítélését Velence. A javaslatot július 1-ig várják. A díjjal azokat a személyeket ismeri el a város, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutató életútjukkal, vagy a település közösségi, kulturális, gazdasági, illetve sport életében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Velence jó hírnevéhez. A jelölés feltételei között szerepel, hogy a díjazott legalább 25 évet élt vagy dolgozott a településen, és kimagasló teljesítmény nyújtott saját területén. A javaslatokat indoklással együtt e-mailben, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a velencei polgármesteri hivatalba. A város célja, hogy méltó módon ismerje el a helyi közösségért sokat tett embereket, írja a velence.hu. Idén nem rendezik meg a szeptember 5-ére tervezett országos vadásznapot és nemzetközi vadgasztronómiai fesztivált, közölték a szervezők. A döntést az Országos Magyar Vadászkamara és a Vadex Mezőföldi ZRT közösen hozta meg, miután nem álltak rendelkezésre a korábbi évek színvonalas lebonyolításához szükséges pénzügyi feltételek. A szervezők hangsúlyozták, nem kívántak engedni a rendezvény minőségéből, ezért döntöttek a fesztivál lemondása mellett. A vadgasztronómiai esemény az elmúlt években a vadászati hagyományok és a magyar vadételek egyik kiemelt országos bemutatója is volt, olvasható a Feolon. Új család élménnyel bővült Székesfehérvár turisztikai kínálata. Megjelent a Titokzatos kalandok Székesfehérváron időutazás kajlával című kalandfüzet. A kiadvány 3 izgalmas útvonalon vezeti végig a gyerekeket és családjaikat a belváros történelmi helyszínein. A résztvevők a királyi bazilika építésének korába, az aranybulla kihirdetésének idejébe, valamint Mátyás király koronázásának korszakába is visszautazhatnak játékos feladatok segítségével. A kiadvány ingyenesen elérhető a Turinform pontokon és a kiemelt kajla helyszíneken. A nyári szünetben érkező családokat már új kalandok várják Székesfehérváron, írja az fmc.hu. Újabb környezeti nevelési fejlesztéssel gazdagodott a Pákozdi Katonai Emlékpark. Ünnepélyesen átadták a környezeti fenntarthatósági pontot és az ahhoz kapcsolódó tanösvényt. A létesítmény a Velencei tó élővilágát, a természet és az ember kapcsolatát, valamint a fenntartható erőforrás használat fontosságát mutatja be. A projektet a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete valósította meg partnereivel, az Arkonik Alapítvány támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a fiatalok és a látogatók közelebb kerüljenek a természethez, és jobban megértsék a környezetvédelem jelentőségét. A nyitott tanterem és a tanösvény minden érdeklődő számára szabadon látogatható, írja a FEOL. Emlékhétvégével tiszteleg a fehérvári jégkorong ifjabb Ocskai Gábor emléke előtt. A Met Arénában rendezendő eseményen a Hidrofehérvár AV19 és a FEHA 19 mellett pályára lép a Vienna Capitals, a Klagenfurt második csapata, valamint az FTC Telekom is. A programot öreg fiúk mérkőzés és több kísérő esemény színesíti szeptember 11-e és szeptember 13-a között. Az emlékhétvége nem csak a legendás 19-es játékos előtt tiszteleg, hanem a fehérvári jégkorong múltját, jelenét és jövőjét is összeköti. A csapatok külön erre az alkalomra készült emlékmezben lépnek jégre. A rendezvény méltó módon idézi fel a klub egyik legmeghatározóbb alakjának örökségét, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól, 8 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, beszélgetések, valamint koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja a székesfehérvár.hu. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyűjteményéből származó tárgyak is láthatók lesznek egy New York-i kiállításon. A Manhattanben megnyíló tárlata magyar kutyafajtákat mutatja be, többek között a Nemzetközi Pumi Egyesület és Makó János kutyatörténeti gyűjteményének darabjaival. A látogatók a világháborút túlélő pumi törzskönyveket, fotókat, díjakat és érméket is megtekinthetnek, miközben megismerhetik a magyar kutyatenyésztés kezdeteit és amerikai elterjedésének szereplőit. A kiállítás megnyitóját 2027. augusztus 20-ára az államalapítás ünnepére időzítik. A tárlatot később az Egyesült Államok több nagyvárosába is elviszik, olvasható a múzeum honlapján. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben. Az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelő intézetében végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdonyváros közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Az időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérheti a lakosság. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján Sukurul megrendezett EFOT így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja a FEOL. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt a napsütés lesz meghatározó, de gomoly felhők már megjelennek. Délután eleinte gyengén, majd közepesen, késő délután erősebben felhős lehet az ég. Csapadék délelőtt nem fordul elő, délután a keleti város részt esetleg érintheti jelentéktelen zápor. A hőmérséklet délután 31 fok közelében alakul, kora este 33-32, késő este 25-27 fok várható.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hétvégét, és hát jó nyári szünetet kívánok. Június 20-a van, szombata, a Rafael nevű kedves Best FM hallgatók névnapja. Nekik és a szülinaposoknak is jöhet egy üzenet. 0620-55-55-155, mindjárt Tupac, előtte még Pápai Jóci, mindenek előtt Jerry Hellivel jön, ami Chico Latinoval. Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: legjobb zenék.
1: Hello, jó reggelt kívánok, és jó hétvégét is. Remélem már mindenki a hűtőtáskát pakolja, mert hogy itt a nyári szünet, a nyárias kánikulai hétvége. Aki pedig még félálomban van, annak jöjjön Roger Sanchez 2001-es Grammy-díjas House himnusza, ami hát remélhetőleg egy picit elindítja

0: a mesét. Best FM a legjobb zenék. 31-36 fokos kánikula, forró, nyári, igazi strandidő lesz ma, és holnap is, talán még holnap egy fokkal melegebb is, mint ma. Szóval irány a vízpart, vagy egyenesen Calabria, Destination Calabria címmel Alex Gaudinoék folytatják. Destination
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Életműdíjra várják a javaslatokat Velencén. Ősszel bővülhet a fehérvári buszhálózat. Ma 34 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. A rejtett képességvesztése hívta fel a figyelmet rádiónkban Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője hangsúlyozta, a hosszú szünet alatt gyengülhetnek az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció és a tanulási állóképesség.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Ismét meghirdette az életműdíj odaítélését Velence. A javaslatot július 1-ig várják. A díjjal azokat a személyeket ismeri el a város, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutató életútjukkal, vagy a település közösségi, kulturális, gazdasági, illetve sport életében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Velence jó hírnevéhez. A jelölés feltételei között szerepel, hogy a díjazott legalább 25 évet élt vagy dolgozott a településen, és kimagasló teljesítmény nyújtott saját területén. A javaslatokat indoklással együtt e-mailben, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a velencei polgármesteri hivatalba. A város célja, hogy méltó módon ismerje el a helyi közösségért sokat tett embereket, írja a velence.hu. Újabb menetrendfejlesztése készül Székesfehérvár. Ősszel több, eddig autóbusszal nem kiszolgált városrész is bekapcsolódhat a helyi közösségi közlekedésbe. A tervek szerint Harmatosvölgy, Sóstó 1 és 2, valamint Öreghegy 1-es területe is elérhetővé válnak. A fejlesztést 3 új elektromos minibusz forgalomba állítása teszi lehetővé. A járművek jelenleg gyártás alatt állnak, várhatóan ősszel érkeznek Székesfehérvárra. A menetrendmódosítás tervezetét a város társadalmi egyeztetése bocsátja, a lakosok is véleményezhetik majd a tervezetet, változásokat, írja székesfehérvár.hu. Délelőtt a napsütés lesz meghatározó, de gomoly felhők már megjelennek. Délután eleinte gyengén, majd közepesen, késő délután erősebben felhős lehet az ég. Csapadék délelőtt nem fordul elő, délután a keleti városrészt esetleg érintheti jelentéktelen zápor. A hőmérséklet délután 31 fok közelében alakul, kora este 33-32, késő este 25-27 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM, a legjobb zenék. Lassítunk egy picit a tempón, nem így a kánikula. 31-36 fokos hőségre készülhetünk ma. Elkezdődött a vakáció, úgyhogy semmi rohanás, jöjjön egy igazi időtlen klasszikus 96-ból. A Fugees ezzel a dallal letarolta a világot. Lauren Hill hangjába pedig az egész bolygó beleszeretett. Bár a tagok útjai azóta különbáltak, ez a zene örök maradt. Killing Me Softly a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 7 óra, hogy milyen időnk lesz a nyári szünet első hétvégén, kiderül a hírekből. Előjáróban annyit, nagyon meleg. Hét után zenél majd a Hooligans.
2: Vér nem válik, a vér nem válik vízé.
1: És jön a Soul to Soul is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A főutca és a Várkörút között található országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasszól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Kalandra fel, megjelent a székesfehérvári Kajla kalandfüzet. Elmarad az idei országos vadásznap és vadgasztronómiai fesztivál. Futózápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új családi élménnyel bővült Székesfehérvár turisztikai kínálata. Megjelent a Titokzatos kalandok Székesfehérváron időutazás Kajlával című kalandfüzet. A kiadvány három izgalmas útvonalon vezeti végig a gyerekeket és családjaikat a belváros történelmi helyszínein. A résztvevők a királyi bazilika építésének korába, az aranybulla kihirdetésének idejébe, valamint Mátyás király koronázásának korszakába is visszautazhatnak játékos feladatok segítségével. A kiadvány ingyenesen elérhető a turinform.com-on és a kiemelt Kajla helyszíneken. A nyári szünetben érkező családokat már új kalandok várják Székesfehérváron, írja az fmc.hu. Idén nem rendezik meg a szeptember 5-ére tervezett országos vadásznapot és nemzetközi vadgasztronómiai fesztivált, közölték a szervezők közösségi oldalukon. A döntést az Országos Magyar Vadászkamara és a Vadex Mezőföldi ZRT közösen hozta meg, miután nem álltak rendelkezésre a korábbi évek színvonalas lebonyolításához szükséges pénzügyi feltételek. A szervezők hangsúlyozták, nem kívántak engedni a rendezvény minőségéből, ezért döntöttek a fesztivál lemondása mellett. A vadgasztronómiai esemény az elmúlt években a vadászati hagyományok és a magyar vadételek egyik kiemelt országos bemutatója volt. Itt a kánikula, csúcsra járhatnak a napokban a klímák. Fontos azonban, hogy a légkondicionálót rendszeresen tisztítsuk és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
9: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren, a belső téri hőmérséklet között. Általában javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet képes csak 8-10 lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá nem nagyon hűtsük le a lakást, már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
8: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt a napsütés lesz meghatározó, de gomoly felhők már megjelennek. Délután eleinte gyengén, majd közepesen, késő délután erősebben felhős lehet az ég. Csapadék délelőtt nem fordul elő, délután a keleti városrészt esetleg érintheti jelentéktelen zápor. A hőmérséklet délután 31 fok közelében alakul, kora este 33-32, késő este 25-27 fok várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Nem sokára a Monte Carlo-ba kirándulunk a Bermudával, de ebben az órában Madonna és Justin Timberlake is hallható. Az órát Kelly Clarkson kezdi, június 20, szombat. Sok boldogságot a Rafaeleknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber számunk.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, sarokban, munkaruhával, mert hogy dübörög a hétvége és a nyár, persze kitartást azoknak, akik ma is tartják a frontot. Most három olyan gigasztár fog össze, akik külön-külön is megtöltenek egy stadiont. Madonna, Justin Timberlake és Timbaland 2008-as zseniális kollaborációja, a 4 Minutes következik. Kinek hány perc kell, hogy készen álljon a strandra? Nekik elég négy?

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hétvége és a nyári szünet első reggelén. Tegnap véget ért az idei tanév. Ha pedig a család felkerekedik és irány a vízpart, és ha van közlekedés, info, akkor jöhet a hírek alatt is 0620 55 55 155. A hírek után a Take-That-et halljuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A fehérvári jog, közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a város háztér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943 szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtöm tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Újabb környezeti nevelési fejlesztéssel gazdagodott a Pálkozdi Katonai Emlékpark. Újjáéled az ifjabb Ocskai Gábor emléktorna. Kánikulában lesz részünk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Újabb környezeti nevelési fejlesztéssel gazdagodott a Pálkozdi Katonai Emlékpark. Ünnepélyesen átadták a környezeti fenntarthatósági pontot és az ahhoz kapcsolódó tanösvényt. A létesítmény a Velencei tó élővilágát, a természet és az ember kapcsolatát, valamint a fenntartható erőforrás használat fontosságát mutatja be. A projektet a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete valósította meg partnereivel, az Arkonik Alapítvány támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a fiatalok és a látogatók közelebb kerüljenek a természethez, és jobban megértsék a környezetvédelem jelentőségét. A nyitott tanterem és a tanösvény minden érdeklődő számára szabadon látogatható, írja a FEOL. Emlék hétvégével tiszteleg a fehérvári jégkorong ifjabb Ocskai Gábor emléke előtt. A Met Arénában rendezendő eseményen a Hidrofehérvár AV19 és a FEHA 19 mellett pályára lép a Vienna Capitals, a Klagenfurt második csapata, valamint az FTC Telekom is. A programot öreg fiúk mérkőzés és több kísérő esemény színesíti szeptember 11-e és szeptember 13-a között. Az emlékhétvége nem csak a legendás 19-es játékos előtt tiszteleg, hanem a fehérvári jégkorong múltját, jelenét és jövőjét is összeköti. A csapatok külön erre az alkalomra készült emlékmezben lépnek jégre. A rendezvény méltó módon idézi fel a klub egyik legmeghatározóbb alakjának örökségét, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
7: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
6: Délelőtt a napsütés lesz meghatározó, de gomoly felhők már megjelennek. Délután eleinte gyengén, majd közepesen, késő délután erősebben felhős lehet az ég. Csapadék délelőtt nem fordul elő, délután a keleti városrészt esetleg érintheti jelentéktelen zápor. A hőmérséklet délután 31 fok közelében alakul, kora este 33-32, késő este 25-27 fok várható.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Itt a nyár, a nyári szünet és a nyár legrövidebb éjszakája, amit hát valljuk be, bűn lenne átaludni. A brit Fats & Small gondoskodik a hangulatról, a Feel Good a dallamos House aranykorát idézi. Jó reggelt, jó hétvégét, jó nyári szünetet itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, és most már nem csöngetnek be. Egyrészt mert hogy szombat van, másrészt már hétfőn sem fognak, elkezdődött a nyári szünet. Én a következő órában biztosan hozom a Red Hot Chili Peppers dalát. És itt lesz a halott pénz is, Pály Alexszel. Oh, 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás,
4: a MOHU szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérvár egyik jól ismert nevezetessége az órajáték, amely a Kossuth utcában található. Az alkotás Kovács Jenő órásmester, Ecsedi Mária képzőművész, Diós Tibor kovácsmester és Korompai Péter keramikus művész keze munkáját dicséri. Az órajáték figurái a magyar történelem legendás alakjai, amelyek minden nap délelőtt 10 órakor tűnnek fel először zenei kísérettel. Ezt követően 2 óránként vonulnak fel a királyi alakok. A figurákban felismerhetjük Szent István királyt és fiát, Imre herceget, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent Margitot, valamint a királyi párt Mátyás királyt és Beatrix királynét is. Az óra különlegessége, hogy lapja 24 órás beosztású. Az év 12 hónapjának neve is megtalálható a játékon, a hozzájuk megfelelő körívhez pedig egy csillagképeket ábrázoló tárcsa is kapcsolódik. Ezen az aktuális hónaphoz köthető csillagkép látható. Az órajáték épülete építőipari nívódíjat kapott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérvár belvárosában található a Hímerház, amely a város egyedileg védett, felújított műemléki épület együttese. 3 középkori épület egyedülálló összeolvadásából jött létre. A Nemzeti Emlékhely szomszédságában található, körülbelül 200 méterre. Középkori alapjai, értékes freskói tanúskodnak a korabeli Fehérvár dicső múltjáról. Tulajdonosai az akkori legelőkelőbb rétegből kerültek ki. Így tudta megőrizni az épület együttes a bent lakó családok neveit. A legismertebbek Hímer Mihály, Ferdinand Karaffa gróf és Font Mátyás voltak. Az épület múltjáról 1688 előttről nem találtak írásos emléket. Ekkor foglalta vissza a várost Karaffa gróf a török csapatoktól. A ház 2005 és 2011 között teljes körű felújításon esett át, aminek köszönhetően ma már társasági és kulturális célokra is használják. A Hímer házban 2008-ban nyílt meg a város házasságkötő terme, ahol azóta már rengeteg pár kötötte össze az életét örökre.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Életműdíjra várják a javaslatokat Velencén. Ősszel bővülhet a fehérvári buszhálózat. Ma 34 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. A rejtett képességvesztése hívta fel a figyelmet rádiónkban Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője hangsúlyozta, a hosszú szünet alatt gyengülhetnek az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció és a tanulási állóképesség.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Ismét meghirdette az életműdíj odaítélését Velence. A javaslatot július 1-ig várják. A díjjal azokat a személyeket ismeri el a város, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutató életútjukkal, vagy a település közösségi, kulturális, gazdasági, illetve sport életében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Velence jó hírnevéhez. A jelölés feltételei között szerepel, hogy a díjazott legalább 25 évet élt vagy dolgozott a településen, és kimagasló teljesítmény nyújtott saját területén. A javaslatokat indoklással együtt e-mailben, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a velencei polgármesteri hivatalba. A város célja, hogy méltó módon ismerje el a helyi közösségért sokat tett embereket, írja a velence.hu. Újabb menetrendfejlesztése készül Székesfehérvár. Ősszel több, eddig autóbusszal nem kiszolgált városrész is bekapcsolódhat a helyi közösségi közlekedésbe. A tervek szerint Harmatosvölgy, Sóstó 1 és 2, valamint Öreghegy 1-es területe is elérhetővé válnak. A fejlesztést 3 új elektromos minibusz forgalomba állítása teszi lehetővé. A járművek jelenleg gyártás alatt állnak, várhatóan ősszel érkeznek Székesfehérvárra. A menetrendmódosítás tervezetét a város társadalmi egyeztetése bocsátja, a lakosok is véleményezhetik majd a tervezetet, változásokat, írja székesfehérvár.hu. Délelőtt a napsütés lesz meghatározó, de gomoly felhők már megjelennek. Délután eleinte gyengén, majd közepesen, késő délután erősebben felhős lehet az ég. Csapadék délelőtt nem fordul elő, délután a keleti városrészt esetleg érintheti jelentéktelen zápor. A hőmérséklet délután 31 fok közelében alakul, kora este 33-32, késő este 25-27 fok várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elkezdődött a vakáció, az életre szóló kalandok időszaka, nyár, Adventure of a Lifetime, ez a címe a Coldplay óranyitó dalának is. Itt lesz mindjárt a Flip the Script, és Usher is Lil Jonnal és Ludacrisszel. Yeah! Végre vakáció, úgyhogy óvatosan az utakon, kedves autósok, sok lesz a bicikliző, rollerező gyerek, vigyázzunk rájuk, és ők is vigyázzanak magukra. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Best FM, ha a legjobb zenék, énekeljük együtt, vagy hát kiáltsuk együtt Usherékkel. Yeah, azaz ez az, végre igen, elkezdődött a nyári szünet, itt a nyár legrövidebb éjszakájának hétvégéje. Úgyhogy minden készen áll az ünneplésre, a kánikula fokozódik óvatosan a hőségben azért, és pont 22 éves a Yeah, ami 2004-ben robbantotta fel a slágerlistákat. Így megy tovább a szombat reggel itt a Besten. Jó reggelt!

Best FM, ha a legjobb zenék. A nyári napforduló alkalmából maximumra tekerjük a fordulatszámot a fedélzeten. Jelentem, jön a Black Eyed Peas, akik fogták Dick Dale legendás surf rock gitár témáját, amit a Ponyvaregényből is ismerhetünk, és gyúrtak belőle egy olyan party bombát, amitől még a nap te is táncolni kezd a hátunkon. Hangerőt föl, pump it a besten!

Best FM, a legjobb zenék végre. Elkezdődött a nyári szünet, úgyhogy nyugi, semmi stressz, no pánik, végre itt a nyár és a megérdemelt pihenés, a telefont érdemes a repülőüzemmódba tenni. A francia DJ Laurent Wolf 2008-ban megírta a tökéletes elektronikus lazítást Eric Carter zseniális vokájával. Elő egy jéghideg frissítőt, és csak élvezzük a No Stress-t a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jó reggelt kívánok, jó hétvégét, jó nyári szünetet. Június 20-a friss hírei után jön egy újabb óra a legjobb zenékkel. Itt lesz a lassan foci BB nagykövet asszonyá avanzsáló Shakira. És zenél a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Életműdíjra várják a javaslatokat Velencén. Ősszel bővülhet a fehérvári buszhálózat. Ma 34 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. A rejtett képességvesztése hívta fel a figyelmet rádióban Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője hangsúlyozta, a hosszú szünet alatt gyengülhetnek az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció és a tanulási állóképesség.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Ismét meghirdette az életműdíj odaítélését Velence. A javaslatot július 1-ig várják. A díjjal azokat a személyeket ismeri el a város, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutató életútjukkal, vagy a település közösségi, kulturális, gazdasági, illetve sport életében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Velence jó hírnevéhez. A jelölés feltételei között szerepel, hogy a díjazott legalább 25 évet élt vagy dolgozott a településen, és kimagasló teljesítmény nyújtott saját területén. A javaslatokat indoklással együtt e-mailben, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a velencei polgármesteri hivatalba. A város célja, hogy méltó módon ismerje el a helyi közösségért sokat tett embereket, írja a velence.hu. Újabb menetrend fejlesztése készül Székesfehérvár. Ősszel több, eddig autóbusszal nem kiszolgált városrész is bekapcsolódhat a helyi közösségi közlekedésbe. A tervek szerint Harmatosvölgy, Sóstó 1 és 2, valamint Öreghegy 1-es területe is elérhetővé válnak. A fejlesztést 3 új elektromos minibusz forgalomba állítása teszi lehetővé. A járművek jelenleg gyártás alatt állnak, várhatóan ősszel érkeznek Székesfehérvárra. A menetrendmódosítás tervezetét a város társadalmi egyeztetése bocsátja, a lakosok is véleményezhetik majd a tervezetet, változásokat, írja a székesfehérvár.hu. Délelőtt a napsütés lesz meghatározó, de gomoly felhők már megjelennek. Délután eleinte gyengén, majd közepesen, késő délután erősebben felhős lehet az ég. Csapadék délelőtt nem fordul elő, délután a keleti város részt esetleg érintheti jelentéktelen zápor. A hőmérséklet délután 31 fok közelében alakul, kora este 33-32, késő este 25-27 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, június 20, a Rafaelek névnapja, és ahogy említettem, szombat, egyébként az év 171. napja ez már. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, ha még nem hallottuk elégszer a forróság szót az időjárás jelentésben, akkor inna tromfol rá, jön a hat, azaz forró a beszten.
0: Beszte fel!

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, és ebben a kánikulában biztosan jól esik mindenkinek egy kis extra kényeztetés. CJ Lewis 94-ben hozta el nekünk ezt a hamisítatlan napsütötte reggae pop lüktetést, ami eredetileg egy 60-as évekbeli sláger volt. Jöjjön egy kis édesség, Sweets for my sweet a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék itt, a nyári szünet, és nem kell feltétlenül repülőre szállni ahhoz, hogy a francia rivierán érezzük magunkat. A kánikula itt is adott, és hát vízpartjaink is vannak azért nekünk is. Ráadásul ezen a hétvégén lesz a nyár legrövidebb éjszakája. Érdemes már most megalapozni a parti hangulatot. DJ Antoine és Timati 2011-es Yacht House meg a slágere szól pillanatokon belül a Welcome to Saint-Tropez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 11 óra, a délelőtt utolsó órája előtt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig többek között a tankcsapda.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem.
1: És Eagle-Eye Cherry is. Ha dugó baleset van valahol, bárki bárkinek üzenne, 0620 55 55 155 a számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel kimúlhat a hetes cikkelyes eljárás. Kell az agytorna, nem tesz jót a diákokkal a hosszú nyári szünet. Mesés vagyont vár a spanyol naftól Shakira. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet, a diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig a felsőoktatásban tanultak. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
2: Matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
1: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus kapcsolatban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Piquével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Szerinte fizetniük kell, mert éveken át csalónak állították be minden alap nélkül. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. Június 20-a van, 11 óra elmúlt. Max M. Levente vagyok. Craig David és a Seven Days Indit. Érkezik NST és az Aesop Bass és a Compact Disco is. Ha dugó, baleset, névnapi, szülinapi köszöntő van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Jazz FM a legjobb zenék, bár a Bananarama énekelte meg először a svéd popgyáros Aesopbész 98-as verziója. Végre elhozza az igazi, füllett strand hangulatot június 20-án szombaton a nyári szünet első hétvégéjén. Kegyetlen a nyári hőség, persze aki szeret strandolni és imádja a vízpartot, annak minden perce ajándék, főleg most, hogy elkezdődött a vakáció, ugye? Vigyázzunk magunkra azért a hőségben, védekezzünk a napszúrás ellen, irány az árnyék, és indulhat a kegyetlen nyár. Cruel Summer az Aesopbésztől, itt a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék lassan délben, és mielőtt bedobnánk az első lángost a parton, repüljünk egyet, méghozzá vissza az időben, 2000-ben Nelly Furtado az I'm Like a Bird-del robbant be a köztudatba, és azonnal bezsebelt érte egy Grammy-t is. Könnyed, szabad és friss, pont olyan, mint amilyennek egy tökéletes hétvége indulásának lennie kell. Jó pihenést, jó nyári szünetet kívánok! Mindjárt szól az I'm Like a Bird itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt dél, jó étvágyat az ebédhez, megjött B. Németh Dia, aki Avril Lavigne dalával indítja a szombat délutánt. Várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bolti víz helyett újra tölthető kulacs, ez a nyár csoda fegyvere, rendőrök lepik el a játszóterek környékét. Az anyák is tehetnek azért, hogy a férfiak jobb apák legyenek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot, ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten, több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyermek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, a gyerekek csak akkor üljenek rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukósisak, megfelelő védőruházat. Betiltják a mesterséges intelligencia felhasználását az általános iskolákban Norvégiában. Az ősszel induló tanévben nem hívhatják segítségül a diákok sem a tanórákon, sem a házi feladatok elkészítéséhez. Azt mondják, azért van erre szükség, hogy rendesen megtanuljanak írni és olvasni. Emellett vegyék a fáradtságot és gondolják át, miként lehet megoldani egy-egy összetettebb problémát, és ne várjanak kész válaszokat az EMI-t használó alkalmazásoktól. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel nem csak az apák, hanem az anyák figyelmét is a Férfiak Klubja alapítója. Bedő Imre szerint az idő és a figyelem a legfontosabb. Akár holnap az apák napján is lehet új fejezetet nyitni.
2: Aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad. Abban, amit mond, amit képvisel, egy örökséget tud hagyni.
1: 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, június 20-a van. Ma a Ráfaeleket köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen titeket, és persze minden születésnapost ünnepeljünk együtt a Best FM-mel, és töltsük együtt ezt a napot is. A mikrofonnál már Béni Meddi, a délmúlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy indul is a Best délután a legjobb zenékkel. Indítok is Avril Lavigne-nel, szól a Complicated.
0: Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék. Szinte berobbant a nyár, és a következő napokban is forróságra lehet számítani. A mai napon egyébként többnyire ilyen száraz időnk van. A légmozgás is gyenge, vagy mérsékelt. A délutáni csúcshőmérséklet pedig 31 és 36 fok között alakul, úgyhogy több helyen is forróságra számíthatunk a mai napon és a holnapi napon is, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Fontos a folyadékpótlás és a fényvédelem is. Ezek a legalapabb dolgok. Na meg a legjobb zenék a folytatásban is itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Shouldn't have left you. Without a dope beat.

0: Best FM a legjobb zenék, az M1-esen továbbra is a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, ezért nagyon kell figyelni a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat, a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki óvatosan vezessen és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es jelű sasfészek tó pihenőhely. És a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Az M1-esen Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométernél kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket és a töltő állomásokat sem tudja használni. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy aki a külső saját oldali sávot választja, az viszont számítson rá, hogy az erős forgalom, teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk a folytatásban, és jó hétvégét mindenkinek, érdemes maradni, hiszen hozom hamarosan a Blaha Louisianát is. Jön a Nem Ereszt, és ATB is itt lesz rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőhullám, kiadták a legfontosabb figyelmeztetést. Busz és autó ütközött, végzetes baleset a Bakonyban. A Kolbásztól a Rozéig indul a Nébih razziája. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Itt a nyár első hőhulláma, még a jövő hét első napjaiban is legalább 35 fokra számíthatunk napközben. Egyelőre kedd éjfélig tart a másodfokú hőségriasztás. Az ilyenkor szokásos intelmek közül a két talán legfontosabbról beszélt rádiónknak az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője Dóka Imre.
2: Napon vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, ezt írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. Személykocsival ütközött egy menetrend szerinti autóbusz délelőtt a Veszprém vármegyei Csetényben. Az autó vezetője meghalt, a járaton a sofőrrel együtt úgy 40-en utaztak, közülük 8-an sérültek meg. Szinte azonnal több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Még vizsgálják, mi okozta a balesetet a Bakonyi település határában. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. No és a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Egy óra után is folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább azzal a német lemezlovassal, aki 1992-ben kezdett el a zenével foglalkozni, de a siker csak 6 éve később érkezett el, amikor megjelent az első szólóalbuma, a Movie Melodies. Következik ATB és a The Summer is a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Egy német pop és dance előadó következik most, aki a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején lett ismert karrierjét DJ-ként és háttérzenészként kezdte, majd aztán saját dalokkal vált nemzetközi szinten is sikerré. Az If You Believe és az I Feel Lonely hozták meg számára az áttörést Európában. Az utóbbi érkezik is itt a Best FM-es kedvencek között, ami bizony hozzájárult ahhoz, hogy Sasha ne csak DJ-ként, hanem pop énekesként is ismerté váljon.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az utak híreivel, továbbra is az M1-esen Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leálló sávon halad. Ez okozza a lassulást a 34-es és a 35-ös kilométer között, a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, és Tata térségében is érdemes figyelni. A 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáve húzással külső és a leálló sávon halad a forgalom. Aztán az M3-ason Magyaródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a főváros irányába autózók, a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék szólnak a folytatásban is itt a Best FM-en, úgyhogy érdemes minket választani, már csak azért is, mert most jönnek a legfrissebb hírek, de nincs megállás, hozom a New Level Empire slágerét is. Jön az áthajózhatnánk, és a Morcsiba is itt lesz, rögtön a hírek után.
2: Walking free in harmony. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Életbe lépett a vörös kód a kánikula miatt. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, holnap kezdődik a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, felkészült a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer a kánikulára. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, a szociális intézményeknek pedig ilyenkor be kell fogadni a hajléktalanokat a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre is. Ilyenkor ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Kánikula várható sok napsütéssel, helyenként borulhat be jobban az ég, keleten és a középső tájakon előfordulhat zápor, zivatar, a nyugati határvidéken akár felhőszakadás is jégesővel. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódhat, 31 és 36 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-30 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a hőség, délelőtt sokat süt majd a nap, de délutántól már több felé lehet eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kelemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a Best délután 2 óra múlt. Néhány perccel én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a szombat délutánban a Morsibával, méghozzá a 2000-ben megjelent slágerükkel, amelynek az üzenete türelemre és kitartásra búzdít, utalva arra, hogy a jó dolgok idővel alakulnak ki. Rome wasn't built in a day,
0: Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, Take That-tel folytatjuk, ami 1993-ban jelent meg, és az egyik legnagyobb korai slágerük lett a bandának. Egy érzelmes balladáról van szó, amelyben Gary Barlow énekli a fő részeket. Ugye karácsony környékén lett különösen népszerű, és több országban listavezető volt. A Take That-é a terep a következő percekben. Szól a Babe a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásáros-Namény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Aztán Vásáros-Namény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom, nagyon lassan, úgyhogy kitartást arra felé. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon le és a felhajtóág sem használható, és megnyitották a Budapest felé vezető oldalon az M5-ösön a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Budapest FM a legjobb zenék, a New Lover Empire slágerét hallgattuk, ez volt az Áthajózhatnánk, és perceken belül érkeznek a legfrissebb hírek is, hiszen mindjárt itt a 3 óra, a következő óra pedig már megtöltve a legeslegnagyobb kedvencekkel, jön például Lenny Kravitz a Fly Away-jel, itt lesz a Magna Cum Laude is, Árás és Rebeka pedig indítja is a következő órát a Temptation-nel, úgyhogy érdemes maradni, most pedig George Michael slágere szól, ez a Freedom, itt a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
2: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
1: Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Életműdíjra várják a javaslatokat Velencén. Ősszel bővülhet a fehérvári buszhálózat. Ma 34 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. A rejtett képesség vesztése hívta fel a figyelmet rádiónkban Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője hangsúlyozta, a hosszú szünet alatt gyengülhetnek az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció és a tanulási állóképesség.
4: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
3: Ismét meghirdette az életműdíj odaítélését Velence. A javaslatot július 1-ig várják. A díjjal azokat a személyeket ismeri el a város, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutató életútjukkal, vagy a település közösségi, kulturális, gazdasági, illetve sport életében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Velence jó hírnevéhez. A jelölés feltételei között szerepel, hogy a díjazott legalább 25 évet élt vagy dolgozott a településen, és kimagasló teljesítmény nyújtott saját területén. A javaslatokat indoklással együtt e-mailben, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a velencei polgármesteri hivatalba. A város célja, hogy méltó módon ismerje el a helyi közösségért sokat tett embereket, írja a velence.hu. Újabb menetrendfejlesztése készül Székesfehérvár. Ősszel több, eddig autóbusszal nem kiszolgált városrész is bekapcsolódhat a helyi közösségi közlekedésbe. A tervek szerint Harmatos Völgy, Sóstó 1 és 2, valamint Öreghegy 1-es területe is elérhetővé válnak. A fejlesztést 3 új elektromos minibusz forgalomba állítása teszi lehetővé. A járművek jelenleg gyártás alatt állnak, várhatóan ősszel érkeznek Székesfehérvárra. A menetrendmódosítás tervezetét a város társadalmi egyeztetése bocsátja, a lakosok is véleményezhetik majd a tervezetet, változásokat, írja székesfehérvár.hu. Kora este 33-32, késő este 25-27 fok várható. Este és eleinte éjszaka közepesen, majd gyengén felhős időre számíthatunk. Az esti órákban még nem kizárható jelentéktelen csapadék előfordulása, a légmozgás gyenge lesz. Vasárnap reggel még kevés felhő lehet fölöttünk, reggel 19-21, vasárnap délután 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Fehérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes szombat délután kívánok Önnek így június 20-án, amikor is Rafael, Dina és Beninna nevű hallgatóink a névnaposok, hát nagyon különleges nevek tulajdonosai, birtokosai ők, sok boldogságot kívánok nekik. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban egészen 18 óráig, életünk legjobb zenével.
0: 108 és 90,4 Best

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Pápai Jocitól szólt az Ott vársz rám az elmúlt percekben. Hát ma pedig a Kovács Mesterség szerelmeseit várják Székesfehérváron a Rácz utcában, ugyanis ma kerül megrendezésre most már 22. alkalommal a Tűzzel-Vassal Fesztivál. A Fehérvári Kézművesek Egyesületének szervezésében már a reggeli órák óta több mint 80 késes és kovácsmester várja. Az érdeklődőket szerte az országból, érdekes előadásokkal, kovácsversenyekkel, népdallal és népzenével, de Kassai Lajos lovas íjásszal is lehet találkozni. Emellett pedig a szerb ortodox templom is egész nap nyitva áll a látogatók előtt, így körülbelül este 10-ig folyamatosan várják a látogatókat, akik szakvezetéseken is részt vehetnek. Na de ezzel nem ér ám még véget a programok sora, hiszen a Fehérvári Kézművesek Egyesülete csatlakozott a Nemzetközi Csipkenaphoz is, ami pedig holnap lesz, így úgynevezett csipkefontokon mutatják majd be mesterségüket a csipkeverő mesterek. De egyébként holnap a kézművesek házában is várják majd a csatlakozókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi között szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjeit játsszuk önnek megállás nélkül, erről a listáról pedig a Backstreet Boys sem hiányozhat.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Azok, akik tegnap a Takarodó út környékén jártak, vagy éppen a Mártírokon, Székesfehérváron, ők már tapasztalhatták, hogy az idei fehérvári zenei napokhoz kapcsolódóan ismét forgalmi rendváltozásokra kell számítaniuk ebben a pár napban, egészen pontosan hétfő reggel 6 óráig, hiszen idén is csak úgy, mint az elmúlt években megrendezésre kerül a fehérvári zenei napok, most már 29. alkalommal. Ennek kapcsán pedig a Mártírok útján ideiglenes taxi várakozó helyeket alakítottak ki, 10 darabot egészen pontosan, így lezárták a Seregélyesi út felé vezető külső sávot. A sávforgalma a Kinizsi utcai kanyarodósáv és befogadósáv vonalában került terelésre. De a Déli Vasút utcában is taxi várakozó helyeket jelöltek ki. Aztán a 12Y jelzésű helyi autóbuszjáratok útvonala is változott, így mindkét irányban kimaradnak a Déli Vasút utca, az Állatotthon és a Takarodó úti megállók. Ezek helyett ideiglenes megállókat jelöltek ki. Érdemes ezeket észben tartani, mielőtt útnak indul, hogyha pedig ezen kívül van még útinfója a térségből, akkor arra kérem, hogy azt pedig ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Ferencei tó térségében is, amely térség most egy új környezeti fenntarthatósági ponttal és tanösvénnyel bővült, egészen pontosan a Pákozdi Katonai Emlékpark nemzeti emlékhely. Ünnepélyes keretek között avatták fel ezt a pontot, amely a nyitott osztályterem és a tanösvény nyomvonalán fedezhető fel. Ennek segítségével megismerkedhetünk a térség természeti értékeivel, a növény és állatvilágával, illetve egy kicsit jobban megérthetjük a természetes vizek megóvásának jelentőségét, nem beszélve a fenntarthatóságról. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete más szervezetekkel, intézményekkel és alapítványokkal együttműködve valósította meg a több részletből álló projektet, amely a Velencei tó növény és állatvilágát, a természet és az ember kapcsolatát, az erőforrások helyes felhasználását mutatja be. A program további eleme lesz majd egy készülő mobil fenntarthatósági kiállítás, amit a tervek szerint majd ősszel mutatnak be, olvasható a város weboldalán. Életünk legjobb zenéire viszont nem kell addig várnia, hiszen 0-24-ben pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek bestjeit, amik közül a Kovaszki meg a Vegas lágere sem hiányozhat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a valahányszor a Follow the Flow-tól, amit egyébként Fehérvár.

0: órát pedig Madonna kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kel.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
5: Kalandra fel, megjelent a székesfehérvári Kajla kalandfüzet. Elmarad az idei országos vadásznap és vadgasztronómiai fesztivál. Futózápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új családélménnyel bővült Székesfehérvár turisztikai kínálata. Megjelent a Titokzatos kalandok Székesfehérváron időutazás Kajlával című kalandfüzet. A kiadvány három izgalmas útvonalon vezeti végig a gyerekeket és családjaikat a belváros történelmi helyszínein. A résztvevők a királyi bazilika építésének korába, az aranybulla kihirdetésének idejébe, valamint Mátyás király koronázásának korszakába is visszautazhatnak játékos feladatok segítségével. A kiadvány ingyenesen elérhető a turinform.com-on és a kiemelt Kajla helyszíneken. A nyári szünetben érkező családokat már új kalandok várják Székesfehérváron, írja az fmc.hu. Idén nem rendezik meg a szeptember 5-ére tervezett országos vadásznapot és nemzetközi vadgasztronómiai fesztivált, közölték a szervezők közösségi oldalukon. A döntést az Országos Magyar Vadászkamara és a Vadex Mezőföldi ZRT közösen hozta meg, miután nem álltak rendelkezésre a korábbi évek színvonalas lebonyolításához szükséges pénzügyi feltételek. A szervezők hangsúlyozták, nem kívántak engedni a rendezvény minőségéből, ezért döntöttek a fesztivál lemondása mellett. A vadgasztronómiai esemény az elmúlt években a vadászati hagyományok és a magyar vadételek egyik kiemelt országos bemutatója volt. Itt a kánikula, csúcsra járhatnak a napokban a klímák. Fontos azonban, hogy a légkondicionálót rendszeresen tisztítsuk és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
6: Amennyiben készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren, a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
5: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Kora este 33-32, késő este 25-27 fok várható. Este és eleinte éjszaka közepesen, majd gyengén felhős időre számíthatunk. Az esti órákban még nem kizárható jelentéktelen csapadék előfordulása, a légmozgás gyenge lesz. Vasárnap reggel még kevés felhő lehet fölöttünk, reggel 19-21, vasárnap délután 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Ezek voltak a 4 órási hírek, ami csak egyet jelenthet, mégpedig az, hogy startol egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, amely 60 percet megtöltünk tel is tele a 90-es 2000-es évek bestjeivel. Úgyhogy itt lesz majd a Bombod és a Hétvégi Királylány, az órát pedig Madonna kezdi már is.
2: 101.8 és 90.4 Best

101,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Képzelj el, hogy bár tőzsdőkeres székesfehérvári vagyok, az elmúlt x évem alatt még nem hallottam arról, hogy a közterületeken lévő órákat randi óráknak hívjuk. Ugye ezek azok az órák, amelyeket megtalálhatunk a Skálánál, vagy a Virágóránál, a Kossuth udvarban, vagy éppen most már ugye a színház mellett, hiszen márciusban ezt is felavatták. És hát ezek az órák tökéletesen megjelölték azokat a pontokat, ahol esetleg egy randi esetén várjuk a párunkat, vagy a randi partnerünket. Most pedig egy új randi helyjel bővül Székesfehérvár, illetve bővítik azt a randi helyet, ami már 3 éve a szívünk csücske a Csónakázótónál. Ugyanis 3 évvel ezelőtt az egyik Székesfehérváron is megtalálható gyár létrehozta azt a japán kertet, ami a Csónakázótó környezetét gazdagítja. Most pedig bővíteni szeretnék ezt. A kert nem csak különleges növényeket rejt magában, de egyedi építészeti elemeket is. Olvasható a Vármegyei Hírportálon. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit hallgathatja meg, amelyeknek nincs szüksége új köntösre, hiszen eredeti verziójukban is megállják a helyüket a zenei listákon. Így a folytatásban például Solalmas lágere, a New Man Needs Somebody, ami már is pörög itt a Besten.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm, önmagam látom, hogy összeír a világon.
1: Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 3555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből is újra kalandozni hívják a gyerekeket, hiszen egy új családi felfedező füzettel gazdagodott a Kajla kalandfüzet, amivel játékosan lehet megnézni a várost Székesfehérváron. Megjelent ugyanis a Titokzatos kalandok Székesfehérváron időutazás Kajlával című kiadvány. Három izgalmas útvonalon, rejtvényekkel, történelmi érdekességekkel és múltbeli küldetésekkel vezeti végig a résztvevőket Székesfehérvár belvárosában. Kajlát a kíváncsi kis magyar vizsla kölyköt szerintem senkinek sem kell bemutatni, már évek óta segít hazánk látnivalóinak felfedezésében, méghozzá játékosan. A cél pedig az, hogy élményszerűvé tegyék a belföldi kirándulást a gyerekek számára és a családok számára. A kalandfüzetben már sok-sok város, sok-sok úti cél szerepelt, köztük Pécs, Debrecen vagy éppen Veszprém is, most pedig Székesfehérvár is csatlakozott ehhez a sorozathoz. Az itteni útvonalak nagyjából 1-2 óra alatt végigjárhatóak, és 6 állomásból állnak, amelyhez térkép is segíti a tájékozódást. Két nehézségi szinten készültek, a 6 és 8 éveseknek, illetve a 8 és 12 éves korosztály számára. A kiadvány ingyenesen érhető el az érdeklődő családok számára. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi érhetőek el azok számára, akik a 90-es 2000-es évek zenei rejtelmeiben szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjei gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az is
1: agyon. 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most újra megnyitott a kapuit az Aszakkör tárlat. A Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény Rákóczi utcai idősek otthonában most már második éve működik az Aszakkör, amelynek keretében heti rendszerességgel forgolnak és gyertyákat öntenek a résztvevők többek között, de hát ugye különféle kézműves technikákat sajátíthatnak el. Ezek a programok pedig szebbé tehetik az itt élő idősek mindennapjait, így születhetnek alkotások is, amelyeket pedig most a közönség elé tárt az intézmény. Idén Fejér-Vár megyében 39 település, 89 aszakköre vett részt egyébként a programban, amelyre most már második alkalommal pályázhattak iskolák és időseket ellátó szociális intézmények is. De már a jövő szezonra is lehet pályázni, egészen június 21-ig, úgyhogy kicsit már szűkös a határidő. A program keretében 30 szakák közül lehet választani. A hagyományosak mellett a modern ékszerkészítésen át a szépírásig és a tésztakészítésig is. A tárlat anyaga a hónap végéig az intézmény nyitvatartási idejében tekinthető meg. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik pedig a 90-es, 2000-es évek bestjeit szeretnék hallgatni, mert hogy ezen időszak legjobbjait gyűjtöttük önnek össze.

0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ötöt ütött az óra, úgyhogy ismét megállunk egy pillanatra. Próbálja meg ezt gyorsan egymás után sokszor kimondani, jó kis nyelvtörő. A hírek után pedig jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Embertelen dal.
2: Valami annyira, annyira
1: az órát pedig a Maroon 5 kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere New Week. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Újabb környezeti nevelési fejlesztéssel gazdagodott a Pálkozdi Katonai Emlékpark. Újjáéled az ifjabb Ocskai Gábor emléktorna. Kánikulában lesz részünk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Újabb környezeti nevelési fejlesztéssel gazdagodott a Pálkozdi Katonai Emlékpark. Ünnepélyesen átadták a környezeti fenntarthatósági pontot és az ahhoz kapcsolódó tanösvényt. A létesítmény a Velencei tó élővilágát, a természet és az ember kapcsolatát, valamint a fenntartható erőforrás használat fontosságát mutatja be. A projektet a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete valósította meg partnereivel, az Arkonik Alapítvány támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a fiatalok és a látogatók közelebb kerüljenek a természethez, és jobban megértsék a környezetvédelem jelentőségét. A nyitott tanterem és a tanösvény minden érdeklődő számára szabadon látogatható, írja a FEOL. Emlékhétvégével tiszteleg a fehérvári jégkorong ifjabb Ocskai Gábor emléke előtt. A Met Arénában rendezendő eseményen a Hidrofehérvár AV19 és a FEHA 19 mellett pályára lép a Vienna Capitals, a Klagenfurt második csapata, valamint az FTC Telekom is. A programot öreg fiúk mérkőzés és több kísérő esemény színesíti szeptember 11-e és szeptember 13-a között. Az emlékhétvége nem csak a legendás 19-es játékos előtt tiszteleg, hanem a fehérvári jégkorong múltját, jelenét és jövőjét is összeköti. A csapatok külön erre az alkalomra készült emlékmezben lépnek jégre. A rendezvény méltó módon idézi fel a klub egyik legmeghatározóbb alakjának örökségét, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
7: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
6: Kora este 33-32, késő este 25-27 fok várható. Este és eleinte éjszaka közepesen, majd gyengén felhős időre számíthatunk. Az esti órákban még nem kizárható jelentéktelen csapadék előfordulása, a légmozgás gyenge lesz. Vasárnap reggel még kevés felhő lehet fölöttünk, reggel 19-21, vasárnap délután 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak az 5 órási hírek, ami azt jelenti, hogy már csak 1 órát tölthetünk el együtt így kettesben itt a 101.8 és 90.4-en, aztán 18 órától startol a Night Shift DJ Dickivel. Na de addig is itt lesznek velünk a legjobbak, így ATV-től a Let You Go és a Punanitól is az Elvezd, az órát pedig, ahogy ígértem, hamarom fel kell
3: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az embertelen dalszolt az elmúlt percekben. Hát ma este pedig embertelenül sok helyszínen, embertelenül sok programon vehetnek részt azok, akik ellátogatnak a múzeumok éjszakájára. Június 20-án szombaton a térségben a múzeumok, a kiállítóhelyek és a történelmi épületek is megnyílnak a közönség előtt zenével, fényekkel, sztorikkal, rengeteg izgalmas felfedeznivalóval. Székesfehérváron 22 helyszínen közel 100 program várja a családokat, tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkozásokkal és koncertekkel is. Egy karszallag megváltásával a teljes kulturális kínálatot végigjárhatjuk. A Szent István Király Múzeum összes kiállítóhelye megnyílik az érdeklődők előtt, csak úgy, mint az Óra Múzeum, vagy éppen a Városháza, vagy a Burgundy repülőtér. Ezen kívül a Székesfehérvári Alumíniumipari Múzeum is várják az érdeklődőket, illetve a Velencei Fischer-Emil Múzeumban is. A mai este, a mai szaka folyamán tehát a múzeumok és a kultúra szerelmeseit várják szerte az országban, így Fejévár megyében is. Életünk legjobb zenéi pedig 024-ben várják Önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban a Spice Girls csapata érkezik.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol ATV engedett útunkra minket az elmúlt percekben. Székesfehérváról pedig egyedülálló kezdeményezésként útjára indult a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. Ez a rászoruló állatok élelmezését segíti. A már feleslegesé vált, de még felhasználható állateledeket gyűjtik be, raktározzák el, majd állatvédő szervezetekhez, szociális intézményekhez és önkormányzatokhoz szállítják el. Az egyik székesfehérvári KFT-nél tartották az Élelmiszerbank hivatalos megnyitóját, amely cég a raktározással segíti a kezdeményezést. Már most is több tonnányi állateledelés jutalomfalat várja, hogy felkerüljenek a kamionokra, aztán eljuttassák őket a célállomásokra. Erre pedig azért van szükség, mert bizony sokszor a hazai állatvédő szervezetek élelemhiánnyal küzdenek. Hogy ezt megelőzzék és visszaszorítsák, ennek érdekében jött létre ez az Élelmiszerbank, amely segít abban, hogy a lejárati határidőhöz közeli, de még felhasználható állateledelek ne vesztenek kárba. Nem csak Magyarországon, de európai szinten is egyedülálló ez a kezdeményezés, amelyel hosszú távon szeretnék támogatni az állatvédelemben dolgozókat, na meg a kis állatkákat természetesen. Jelenleg mintegy 120 tonna élelmiszer áll rendelkezésre, de egyébként még 5 kamionnyit várnak ezen a héten, és remélhetőleg még többet a folytatásban. Hogy zajlik ez a program, arról pedig a város weboldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyekkel nincsen semmi dolga, így szombaton délután sem, azon kívül, hogy fel kell hangosítani a rádiót, hátradőlni és élvezni a 90-es, 2000-es évek bestjeit, mint ahogy erről a Punani Masszív is énekel nekünk a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

pont ezért lesz. Nevet magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Fat Joe és Ashanti közöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ami pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki és indul vele a szombatesti parti, a Best FM Night Shift, így most Szikora Robert és a Valmar közösével, a balatoni lányjal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a vasárnapi Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt, szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több száz múzeum kínál programot ma éjjel. Palackos víz helyett gondoljunk a Kulacsra, dübörögnek a párakapuk a nagyvárosokban. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma éjjel rekordszámú mintegy 3100 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek. Ez arra mutat rá, hogy a gasztronómia kultúránk egyik fontos lenyomata. A rendezvény kiemelt városa idén Sopron. A múzeumok a megértés és a megértetés helyszínei, melyek a jelent építik. Erről beszélt a múzeumok éjszakája megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a több éve zárva tartó iparművészeti múzeumban az intézmény jövőjére is kitért. Kiemelte, neki látnak a felújítás előkészítésének és megvalósításának is, hogy visszaadják az épületnek az értékeit, láthatóvá tegyék a páratlan gyűjteményt, és helyreállítsák az itt folyó szakmai munka kereteit. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Bevetik a párakapukat a nagyvárosokban a hőség elviseléséhez. A másodfokú hőségriasztás miatt intézkednek az önkormányzatok. A párakapuk mellett ivókutak, árnyékolók és az útburkolat hűtése is segít átvészelni a kánikulát a városokban. A klimatizált helyiségekben, bevásárlóközpontokban, várótermekben is fel lehet lélegezni. Ezek listáját a katasztrófa védelem oldalán találják. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét. A Nácsi első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7 Game White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit, a lemezjátszók mögött. Indul a Nácsi.

eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fit-tel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Best-en a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, senki nem maradjon a parkoló autóban. Kolbászok, fagyi táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Fokozott rendőri jelenlét lesz a játszótereknél. Villányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzlakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli, fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűző napot és fokozottan figyeljünk az idősekre. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Halálos baleset történt a Bakonyban. Egy busz és egy személyautó ütközött össze Cseténben. Az autó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A buszon mintegy 40-en utaztak, közülük 8-an megsérültek. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten. Több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyerek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, hogy a gyerekek csak akkor szálljanak rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukós isak, megfelelő védőruházat. Marad a hőség, és éjszakára sem hűl le túlzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve eshet, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Te még az a generáció vagy, nem, aki még jártál úgy moziba, hogy festve voltak a mozis plakátok,
4: hogyne,
3: a mozi, ugye?
4: Hogyne. Sőt, most néztem meg a Masters of the Universe-t.
3: Az újat. Amiben az eredetiben a Dolph Lundgren volt a híven.
4: Így van, és benne van most is.
3: De csak az jutott eszembe, hogy vajon, már az ugye nem csak az volt a sajátja annak a korszaknak, hogy ezek a borzasztóan felismerhetetlen festett James Belushik, tehát tényleg csak onnan tudtad, hogy a kutyám Jerry, hogy egy kutya oda volt rajzol, vagy akkor valószínűleg erről a filmről, hanem hogy a borzasztó filmcímeket, hogy lefordították.
4: Jaj, hát az szörnyű.
3: Hogy én annak örülök, hogy mire jött ez a film, az 8 Miles, hogy ez már nem, tehát hogy milyen szarul hangzott volna az a 12 kilométer. Meg kb. Annyi a 8 mérföld, nem? Na, hip-hop és R&B még egy óra keresztül Slim Fit a lemez játszók mögött mostantól itt a Besten.

0: kommentálok semmit Árkelihez, nem kommentálok semmit Árkelihez.
1: De ne is, ne is, zeneileg zseniális.
2: És aztán itt véget is ér a történet. Így. Na, és viszont a te zenei zsenidet hol lehet majd élőben megtekinteni, arról mondja nekünk egy
1: jövő szombaton találkozhatunk a Petőfi híd lábánál, azon a bizonyos hajón.
2: Igen.
1: Délután 5-től.
2: Igen.
1: Úgyhogy majd csak be fogok ugrani megint.
2: Az mit jelent egy délután 5-ös kezdés? Meddig vagytok ott?
1: Délután, délután 5-től este 10-ig csak összeakadt a nyelvem.
2: 10-ig? Aha, és akkor szigorú vége?
1: Szigorúan vetek véget, igen, általában.
2: Figyelj, jövő héten azt nézem, hogy ez egészen 32 fokos.
1: Teljesen kellemes lesz, igen, és lehet fogyasztani nagy erőkkel a limonádét.
2: Ja, még mielőtt bárki esetleg fitness edzésre ment volna,

0: vakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Meséltél ugye nekem a Sean Paul koncertről, de csak hogy tényleg, tehát hogy nem maradtam le semmi, nem volt a Beyoncé-vel, ugye?
2: Nem, sajnos.
1: A Blue Country-ről sem.
2: Nem, de helyette volt egy nagyon szép román kislányunk előtte.
1: Aki, hogyha nagyon szomjas lenne, akkor innen, ugye?
2: Így van.
1: Hello, hogy megidézzük Hangyát és a szarszobiceket. Itt tényleg a Timbo koncert kimaradt végül neked?
2: Nekem igen.
1: Szegedem?
2: Igen.
1: Hát akkor sem volt senki más rajta kívül.
2: Hát nem valatottam. Megezem, bár egy Justin Timberlake-nek biztos mindenki előtt volna.
1: Vagy így a hangszorok mögül mondjuk kívülik a Nelly Furtado, vagy valami ilyesmi. Jó van, na akkor vissza a Beyoncéhoz, meg... Vagy, ó, hát az ugye, a csodálatos lett volna. Na, hát akkor a két emlegetett, Sean Paul és Beyoncé, meg a Baby Boy itt a Böszte.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt a múzeumok éjszakája. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, zivatarok frissítik a kánikulát holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arra is kitért, hogy dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az aszbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló. Pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi, Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jó volt ez a hét, és remélem, hogy jó volt a hétvége első napja is. Bárhogy is történt, egy a lényeg, hogy a legjobb zenéken most elbúcsúzunk tőle, érkezik Tayo Cruz, ez a Troublemaker.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk valójában egy magabiztos, már-már megszállott szerelmi vallomás, ahol az énekesünk Dave Graham kijelenti, hogy a sors is egymásnak rendelte őt a párjával, és felesleges menekülni ez elől. A Depeche Mode érkezik, hölgyek urak, ez az It's No Good.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Szíla következő dalt a 2007-es Victoria's Secret Fashion Show kifutóján is előadta élőben, ami annó hatalmas lökést adott a szám nemzetközi népszerűségének, mivel akkori felesége és most jön a haba tortán, Heidi Klum is a modellek között vonult. Úristen, micsoda felhozatal. Na mindegy, jön az Amazing!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a Two Black és a Waves of Love, az a dal, aminek a refrénje és a fő dallama egy ikonikus 1980-as olasz slágerből származik. Loredana Bertè in Alto Mare című dalát dolgozták fel anno. A Two Black verziójában felváltva hallható az eredeti olasz refrén, na meg a Wendy Louis által énekelt fülbemászom angol szöveg is. Úgyhogy nagyon érdemes itt maradni, nagyon érdemes ezt megfigyelni, meghallgatni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 9 óra előtt még pont befér ide a New Radicals és a You Get What You Give. Egy egyslágeres csoda, hiszen a zenekar nem sokkal a dal sikere után 1999-ben feloszlott, mert az egyik tag, Alexander, nem bírta, de szó szerint nem bírta a sztársággal járó promóciós kötelezettségeket, a nyomást és az, hogy egyszerűen nincs egy nyugodt percesem, és ezt valamilyen szinten megértem. Hát ennyit erről, azért néha még összeálltak, főleg akkor, amikor az előző amerikai elnököt beiktatták. Na, New Radicals, You Get What You Give, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiadták a vörös kódot, zajlik a múzeumok éjszakája, megdőlt ma a meleg rekord. Már is mondom a részleteket, köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Megdőlt ma az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1980 Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 1-del. Holnap is folytatódik a hőség, ráadásul nagyon erős UVB-sugárzás is lesz vasárnap. A Hungaromet szerint akár a 7,5-ös értéket is elérheti országszerte. Ilyen értékeknél az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot. Viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllethúzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi, Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy már csak 3 óra van hátra a hétvége első napjából, viszont az tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. Brandy, What About Us, ezzel kezdünk.
2: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk nem csak rádiókban és klubokban hódított, hanem a filmvásznon is ikonikussá vált. Kiemelt helyet kapott az 1995-ös kultikus Adathalászok című sci-fi thrillerben, plusz a biztonság kedvéért hallható volt a Narancsvidék című sorozatban, sőt még a Carphone Warehouse-ban és a Nokia korabeli reklámjaiban is. VOV, azaz wow, ez a Stereo MC's, jön a Connected.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, aminek a portugál nyelvű refrénjének ez a visszatérő sora. Nem portugálul fogom elmondani, hanem nyers fordításban annyit tesz. Ez a mezitlábas nő szambázni akar, és még sorolhatnám. Egy a lényeg, hogy ugyebár ezt a fülbemászó éneket és a dübörgő konga alapú lati ritmusokat anno Junior Jack álbotta meg, és ő csinálta meg, és jön tőle most akkor az e-szambá.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a dal nem is volt akkora siker, mint a klipje a YouTube-on, hiszen több mint 1 milliárdos megtekintéssel rendelkezett, nem sokkal azután, hogy megjelent. Ian Ponce Jewel rendezte, Bolíviában forgatták, és a történet egy ilyen klasszikus bolíviai, mondjuk úgy, hogy legendán, valamint az Óza csodák csodáján és azoknak motivumain alapul. Naughty Boy, La La La, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Palackozott víz helyett gondoljunk a kulacsra. Kolbászok, fagyi, táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Megdőlt ma a meleg rekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelmű szabályok jönnének, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: Megdőlt ma az országos meleg rekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 1-del. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten, a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, és ez volt az első félidő, most pedig következik a második félidő. Mondhatom ezt, hiszen a VB nagyban dübörög, úgyhogy ilyen VB lázban égünk. Emily Sunday Next to Me, Meskez!
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a rész, amikor segítek mindenkinek a névnapok kapcsán. Vannak olyanok, akik teljesen vakon vannak ezen a téren, mint például én is. Na, holnap 21-én Alajos és Leila névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Chloékat, a Lélákat, az Olgákat és a Ralfokat vagy Ralfokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne haboz, holnap az legyen az első dolgod, hogy felköszönted őket így vagy úgy vagy amúgy, azért, hogy te legyél a nap sztárja, és elhitess velük, hogy gondoltál rájuk. És pont, ennyi. Nem kell több, nem kell kevesebb, csak egy üzenet vagy egy telefonhívás. Nálunk pedig most Edwin Collins jön a folytatásban, ez a Girl Like You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár az eredeti verzió egy tört ütemű drum and bass track, a dal több ikonikus remix is kísérte, amelyek a house klubokat is meghódították. A számot a Velszi énekesnő Siam Evans összetéveszthetetlen, egyszerre karcos és mégis érzelmes hangja teszi zseniálissá, és már nem is húzom tovább az időt, hanem indul nálunk Koshin és a Hide You.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkezik az a dal, ami 5 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as listát, 2 Grammy díjat nyert 2008-ban, a legjobb női R&B énekes teljesítmény és legjobb R&B dal kapcsán, plusz a biztonság kedvéért 2007-ben jelent meg, egy gigantikus világsláger lett belőle, és ez Alicia Keys egyik legkomolyabb és legjobban, mondjuk úgy, hogy elfogadott dalam. Ez a No One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bárhol voltam nyaralni, mindig megfigyeltem, hogy az emberek boldogok. Még akkor is, hogyha mondjuk úgy, hogy közel sem annyira jó életet élnek, mint mi. És megkérdeztem egyszer tőlük, hogy miért van ez a pozitivitás, miért van az, hogy állandóan mosolyognak, jó kedvük van. És annyit mondtak nekem, hogy amíg ott a tenger, és amíg süt a nap, addig nagy probléma nincsen. És valamilyen szinten szerintem Bob Marley is ezt akarta nekünk súlykolni, amikor megírtam a Sun is Shining című szuperslágert. Na most ezt indítom, de azt a verziót, amiben Funkstar Deluxe egy picit így belenyúlt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek, aminek ugyanis elindul az utolsó órája, bizony, nagyon jó zenéket hozok most is, úgyhogy érdemes figyelni még így lefekvés előtt. Kezd most nálunk a Bass Team és a Pompeii.
1: Ez a Night Shift a Best.

Ezt a fem a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Vágjunk is bele. Na kérem szépen, vasárnap 23 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, ha az az ég kemény. Kárnikulának minősül ez már, derült lesz az égbolt, úgyhogy semmi felhő, semmi szél, csak napsütés és csak nyár. Ezt vártuk, ezt szeretjük, és ez a legszebb időszak az évben. Nekem mondhat bárki bármit, ez így van, és kész, pont. Na, Chef pedig érkezik nálunk a folytatásba, jön a Mucho Mambo Sway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk egy úriember, aki ezzel a dallal akarta megmutatni mindenkinek, hogy ő nem csak csapatba tud nagyot alkotni, hanem egyedül is. Ő nem más, mint Justin Timberlake. Jön tőle a Senorita, úgyhogy hölgyeim és uraim, a gatyát tessék felkötni.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kell végig görgetni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük, a hálánkat pedig mindig a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most jön Magyarországról egy isteni hang, ő nem más, mint Király Viktor és a Solo.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra csatlakoztok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a hétvégétől. Addig is mindenkinek egy csodás estét, jó éjszakát, szép álmokat, vagy éppen jó bulit. Holnap este 8-kor pedig találkozunk. Addig is minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao.

0: a legjobb zenék.
1: Games, changes and fears.

0: may seem all right and smile when you leave, but my smile. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sej?